hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a húr, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom a

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

azok a hegyek még ma is állnak. Azok a folyók még ma is futnak, az a csillag még ma is mutatja az utat. Az a nép még ma is él.

túl az öveghegyen, a kék kerek tengeren, az égigérő fa alatt egy szép helyen, ott, ahol a világ virágos bölcsője állt, élt népével a puszta magyar király. Három fia volt az öreg pusztának. A vadászt hívták jó szél fúvásának, a kovácsot szép tüzek lángjának, a legkisebbet szép mezőszárnyának. Szép mezőszárnya jel alatt született, szívébe írva a gyönyörű zenet. A világon élni csak hősként érdemes. Rajtad a sor hallod,

Get on up and

0: Újabb napot indítunk a megszokott korai órában, egy újabb fagyos szent idegenvezetéssel, vagy vezetésével, akinek Bonifáca neve, és a szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Jó reggelt!
1: Talpra Magyar!

Az Ace of Base 1995-ös dala a gyönyörű életről, amire szoktuk mondani, félig viccesen, félig gúnyosan, hogy az élet alapjában véve gyönyörű, csak túl sokan próbálnak minduntalan beleköpni a levesünkbe, és ezt nehéz elkerülni, van benne valami igazság. 9 perccel járunk 6 óra után, május 14-e van Bonifác napja, aki amúgy a harmadik fagyos szent, de akiről azt is mondják, hogy akár jót is cselekedhet, mert ha például a mai napon sütni fog a nap, akkor gazdag termésnek nézünk elébe, legalábbis ezt mondják a néphagyományok. Hát kiderül, hogy milyen időjárásnak nézünk elébe. Egyelőre, ami a jelenlegi hőértékeket illeti, panaszra túl sok okunk nem lehet.

6 Celsius fokkal indítjuk a napot itt Székelyudvarhelyen, de ugyanezt teszik a csíkiak is, ugyancsak 6 Celsius fokkal. Gyergyóalfaluban 5 Celsius fok van, Marosévízen pedig 4. Ha viszont kicsit magasabbra menjünk, hát minél magasabbra menjünk, annál alacsonyabb a hőérték. A Bucsintetőn például ott csak 1 Celsius fokkal indul a nap. Ha viszont tényleg még magasabbra megyünk, 2000 méter fölé, akkor bizony, ha ott esik, akkor igazából hull a hó. Ezért még fehérek a hegycsúcsok. Hát a Bülyátonál a Fogarasi javasokban ebben a pillanatban mínusz 5 Celsius fok van, a Bucsecsben pedig az Omul csúcsnál mínusz 6 Celsius fokot mutat a hőmérő. Nem lesz ez így minden egyes nap. A dal, ami minden egyes napról szól, az egy 2005-ös felvétel, Benassi Bros. Jó reggelt!

Krisztál és elmegyek. Na, hát akkor az időjárásról eszembe jut, hogy az amerikai igazságszolgáltatásban, amikor a tanukat megesketik arra, hogy mit mondjanak, konkrétan azt, hogy az igazat, a teljes igazat és csak is az igazat mondják tanúvallomásukban. Hát ha én most azt mondanám, hogy jön a szép idő, az nem lenne. Van, részben igaz, de nem a teljes igazság, és nem csak is az igazság, mert inkább úgy kéne mondjam, hogy ez a mostani morcos idő tart egy ilyen háromnapos szünetet. Ma, holnap és holnap után, mert utána elromlik az idő, és le is hűl, tehát vasárnaptól arrafele szerdáig biztosan minden nap számíthatunk esőre, és 16-17 Celsius foknál melegebb nem lesz. Igaz, hogy ha ezeket a csúcsértékeket megfelezzük, akkor megkapjuk a reggeli minimumokat, 7-8 Celsius fok. Na de, van három nap, ma, holnap és holnap után, csütörtök, péntek, szombat, amikor tényleg ki lehet élvezni a szinte zavartalan napsütést. Korán reggel órákban 4-6 Celsius fok körül alakulnak a minimumok napközben. Hát ma még 16 Celsius fok körül, de holnap és holnap után már 21-23 Celsius fok is összejöhet. Tehát egy szál pólóban nyugodtan lehet sétálni az utcán, annélkül, hogy valaki azt mondaná, hogy ez most mit magánykodik itt, mit menőzik itt. Már mondjuk a van néhány csiki barátom, én emlékszem, hogy valahol Deresztyébe, Brassóba fordultunk Bukarest fele, benzinkútnál megálltunk egy-egy kávéra, mindenki kiszáll, felveszi a kabátot, meg egy szál pólóba. Tényleg nem fázol? Nem fázom. Csak hogy ehhez szerdában kell születni.

néhány hete, vagy néhány hónapja, jó néhány éve. Már csak egy csodára van szükségünk. All I need is a miracle, ez a Mike and the Mechanics. 6:20 van. Jó reggelt!

Ali Morse és Travis McCoy Wrap It Up, 6 óra 28 perc van, május 14-e. Ha most Norvégiában lennénk, akkor úgy másfél hónapig ez lenne az utolsó vekker, mert hogy nem lenne másfél hónapig több éjszaka. A mai napon kezdődik a norvégiai északi foknál az éjjeli nap, ami annyit jelent, hogy mától kezdve egészen mától kezdve egészen július 30-áig ott, az északi foknál a nap nem bukik a horizont alá. Tehát nem, nincs több éjszaka, 2,5 hónapon át. És ha nincs éjszaka, akkor hogy legyen vekker? Tehát milyen éjszakából szedje? Nem is tudom, hogy alusznak ott az emberek. Biztos sötétítőkkel, másképp nem tudom elképzelni. Várjuk a napnyugtát. Na jó, várjad, jót és sokat, mert 2,5 hónapig, július 30-áig nem lesz napnyugta. Megy lefele a nap, de egy adott ponton megáll, megvárja a reggel, és onnan visszaindul a delelői. Na, és ha már Norvégia, hát akkor onnan jön a következő együttes, a trió, az aha. Norvégok létére elérték azt, hogy vezessék az amerikai slágerlistát, az nem kis dolog. 1985-ben történt, 3 hétig voltak a csúcson, a slágerlista csúcsán. Take on me. Aha. Jó reggelt!

Ava Max és Oh My God, 6 óra 36 perc van. Élünk, meghalunk, egy ideig emlékeznek ránk, esetleg egy szűk családi kör, aztán nevünk feledésbe merül. Ha viszont ügyesek vagyunk, és valami olyasmit csinálunk, amiért az emberiség úgy érzi, hogy örök hála jár, akkor bizony a nevünk fennmarad évszázadokon át. És ezt elmondhatjuk a mai nap egyik szülöttéről, Gabriel Daniel Fahrenheit német fizikusról. Ő 1686-ban, vagyis 340 évvel ezelőtt született, és bizony, ha nálunk annyira nem is, de például az angol szászoknál, főleg az amerikaiaknál, azért úgy, ahogy nálunk a Celsius, náluk a Fahrenheit naponta szóba kerül, amikor a kinti hőmérsékletet említik. Fahrenheit volt az első, aki higanyt használt a hőmérőkben, rájött, hogy ez pontosabb, óriásit javítva a mérések pontosságán. Fahrenheitet nem nagyon mondunk. Ha azt használnak, akkor azt mondanám, hogy 42 fok van most odakint. Persze nem Celsiusban, hanem Fahrenheitban. És a nap folyamán a csúcsérték akár 60 fok is lehet. Nyilván ez is Fahrenheitban és nem Celsiusban. 6-16, 42-60, nagyon nem mindegy. Lehet zöld az ég, lehet kék a fű, lehet Varga Viktor, aki énekel.

vállalás, hogyha valaki nagyon-nagyon várja az idei 2026-os kanadai, mexikai és amerikai rendezésű labdarúgó világbajnokságot. 28 nap, 15 óra, 14 perc és 44 másodperc, ennyi maradt hátra a kezdetéig. Ez 208 ezer szívverést jelent a kékbálna számára. Hogyha valaki ki szeretné próbálni, hogy mit lehet tenni 28 nap alatt. Van többféle tipp arra, hogy tényleg mire használható. Ez 69 Jupiter napot jelent. Érdekes. Vagy 4640-szer lejátszhatnánk Prince-től a Purple Rain című dalt, ezt majd jövő héten, amikor visszatér az esős idő. Addig, ha tovább számolunk, és valaki azt mondja, hogy őt az Európa Liga döntője érdekli, az pontosan egy hét múlva lesz. Tényleg? Jövő héten. A Bajnokok Ligája döntőjéig 17 nap maradt hátra. És az idei labdarúgó világbajnokság döntőjéig 66 nap. Kibírjuk!

és fehér, 6 perc választ el 7 órától. Mindjárt lefutjuk az első kört, vagyis zárjuk a Wecker első óráját. 7-kor pedig jöhetnek a hírek is, de egyelőre Gigi D'Agostino ezredfordulói slágerével folytatjuk. Veled szállok, I fly with you. Jó reggelt!

0: Nem lesz villany több településen. Áttelepítették a Varjakat. VB-s elejtezőt játszik a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Egy új törvénytervezet szerint a közpénzből támogatott projektek nem csak egy évre, hanem akár több évre is kaphatnának finanszírozást. Az új jogszabály kidolgozásában, amely lehetővé tenni, hogy a támogatási szerződéseket akár 4 évre kössék meg, az RMDS is részt vett. Az új szabályozás célja, hogy kiszámíthatóbbá és egyszerűbbé tegye a civil szervezetek, intézmények és kulturális programok működését. A több éves finanszírozás csökkenteni a bürokráciát, ugyanakkor lehetőséget adna arra, hogy a szervezők hosszabb távra tervezzék meg rendezvényeiket és programjaikat. A törvénytervezet szerint a több éves projektek esetében nem kellene minden évben új pályázatot benyújtani, a támogatások elszámolása azonban továbbra is évente történne, így az átláthatóság megmaradna. Felsőboldogfalva több településén nem lesz ma villany. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 9 és 15 óra között a hálózaton történő javítási munka miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás Felsőboldogfalván, Bikafalván, Ócfalván, Hodgyában, Farcádban, Sükőben és Lengyelfalván. A vetési Varjak áttelepítésével kapcsolatosan tavaly elindított stratégia sikeresnek bizonyul Székelyudvarhelyen. A város több pontján megszűnt a madarak fészkelése.
1: Idén elindult a vetési varjuk kezelési tervnek gyakorlatba való ültetése. Itt már látszanak a kézzelfogható eredmények. Az Eszternász napközi udvarán tavaly 130 vetési varjú fészek volt, most már egy sincs, illetve a köztársaság negyedben a kórházzal szemben is nagyon jó eredményeket értünk el. Itt azt kell tudni, hogy ez egy 5 éves terv, így évről évre javulni fog a helyzet.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A vetési varjak évek óta megnehezítették a város több pontján a lakók életét, a folyamatos károgással, az ürülékkel, a bűzzel. A bevezetett stratégia arról is szól, hogy a fészkeknek otthont adó fákat nem csonkították meg, és nem vágták ki. Világbajnoki selejtezőt játszik ma a magyar férfi kézilabda válogatott. A Szerbia elleni párharc első mérkőzését ma este 7 órai kezdettel Nis városában játssza Magyarország. A visszavágó vasárnap este 6:30-tól lesz a Veszprém arénában. Folytatódik az olasz kerékpáros körverseny. A Giro d'Italia mai 6. szakaszán 13 óra 30 perctől a Pestum és Nápoly közötti 142 kilométeres távot teszi meg a mezőny. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, esőzések is lehetségesek, a széljárás gyengébb lesz, többnyire borúség volt várható. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: A csillagok hangja. New truck, big

0: Miles on it.
1: Nyomjunk bele néhány mérföldet, put some miles on it. Hát, végül is ezt tesszük minden nap a Vekkerben. A mai napon immár a második órájában, hiszen 7 perccel járunk 7 óra után a Vekker második órájában, és lassacskán május közepét is kipipálhatjuk, addig még van egy pici, addig lesz napsütés is. Sőt, remélhetőleg néhány órán belül én nagyon várom. Ideje volna, hogy a kisvárosunk napfényben ússzon. Mert strandolni még nem tud, de talán eljön annak is az ideje. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidl-ben az ananász kilója 6 lej 99 bani, és a piros grapefruit kilója 5 lej 49 bani. Lidl, igazán megéri.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára!
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: A

0: Katy Perry, Hot and Cold, forró és hideg. Hát az időjárásra ez nem nagyon mondható el. Az elmúlt napok nem voltak, hűvösek voltak való igaz, de nem éppen hidegek. És jön most néhány napfényes napi 24 óra, főleg a holnap és a holnapi napon. Forró nem lesz, de emelegnek talán mondható. De csak azért, hogy vasárnaptól több napra visszatérjen az esős, borongós, borús idője. Napsütésre mondanám, hogy tartson örökké, nem biztos, hogy ez jó ötlet lenne, de azért kicsivel hosszabb ideig mindenképpen elhúzódhatna. A Hooligans dala Lotfi Begi feldolgozásában tartson örökké. Jön mindjárt a lapszemle is. Jó reggelt!
1: Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat.

Esirasni elmúlt. Hát add meg önmagad.

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható 1. Otthon, 2. Autóban, 3. Benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Deba, you please don't go. Másfél perc választ el 7:30-tól. Lapszemlével folytatjuk a vekkert. Mikus Ordán államfőhöz fordultak a Hargita megyei polgármesterek, a medvekvóta kihirdetését sürgetik címmel írnak arról, hogy petícióban kéri 22 Hargita megyei település vezetője Mikus Ordán államfőtől, hogy sürgősen írja alá az RMDS által kezdeményezett a barna medve populációra vonatkozó beavatkozási és megelőzési kvótát szabályozó törvényt. A kutatás nem öncélú dolog címmel írnak arról, hogy nemrég udvarhelyszék kultúrájáért értékmentés díjat kapott a Házrezső Múzeum régészeti részlege. Dr. Nyáradi Zsolt oszlopos tagja a csapatnak aktív feltáró munkájának köszönhetően ma már jóval többet tudhatunk a középkori kis udvarhelyszéki településekről, azok templomairól, egykori lakóiról. Ám vannak még kérdések, például vajon kik éltek itt előbb? Magyarok vagy székelyek? Érdekes kérdés. De mi van, ha a medvék? A barna medvék, ők hamarabb itt voltak, és nekik lenne joguk ehhez a földhöz. Mi meg elkergetjük őket. Na akkor mi van? Jó. Vagyjuk a majabbra. Sport. Kacsu az EB-n birkozik címmel írnak arról, hogy a román válogatott tagjaként Kacsu Ábel képviseli Székelyudvarhelyt az U17-es birkózó Európa bajnokságon. A 16 éves korosztályban első éves versenyző eredménye szezon tudhat maga mögött, országos bajnok lett márciusban, és pontszerző helyezésen bízik a bulgáriai kontinens viadalon. Kacsu Ábel szombaton lép szőnyegre. Sok sikert kívánunk neki erről, és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. Állj meg! Énekli a 4S Street. Jó reggelt!

Avicii, Hey Brother, 7 óra 38 perc van, május 14-e, 82 évet tölt a mai napon George Lucas. Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer, kultuszfilmé vált alkotása az American Graffiti, és minden idők egyik legnagyobb filmsikere, az 1977-ben készült, később digitálisan feljavított változatban is bemutatott, majd sorozottá terebélyesedő Csillagok háborújának az ötlet gazdája, kitalálója, egy teljesen új univerzumot teremtett valahol egy messzi-messzi távoli galaxisban, de hihetetlen. És ha minden igaz, akkor idén jön a moziba egy újabb egész estés, vagy egész estét betöltő film, amely ugyanebben az univerzumban játszódik. Nyilván ez már nem annyira George Lucashoz köthető, hiszen tudjuk, hogy a Disney megvásárolta a Lucasfilmet, és a jogot is, hogy bármi, ami a Csillagok háborújához kötődik, és mozivászonra kívánkozik, azt kizárólag csak is ők tehessék meg. Kaptak ezért hideget, meleget is. Na, majd meglátjuk idén, milyen újdonsággal rukkolnak elő ebben a galaxisban. Csillagtenger, Unique, és nyilván Isten éltesse George Lucast. Köszönjük!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Gyújtsd be a grillt és élvezd a frissességet! Igazán megéri! A Lidlben talált szeletelt, csontos sertés oldalas 100 g-onként egy lej 79 baniért, 8x120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Lidl, igazán megéri!
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

Nem lesz villany több településen. Áttelepítették a Varjakat. VB selejtezőt játszik a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Egy új törvénytervezet szerint a közpénzből támogatott projektek nem csak egy évre, hanem akár több évre is kaphatnának finanszírozást. Az új jogszabály kidolgozásában, amely lehetővé tenni, hogy a támogatási szerződéseket akár 4 évre kössék meg, az RMDS is részt vett. Az új szabályozás célja, hogy kiszámíthatóbbá és egyszerűbbé tegye a civil szervezetek, intézmények és kulturális programok működését. A több éves finanszírozás csökkentése

0: csökkenteni a bürokráciát, ugyanakkor lehetőséget adna arra, hogy a szervezők hosszabb távra tervezzék meg rendezvényeiket és programjaikat. A törvénytervezet szerint a többéves projektek esetében nem kellene minden évben új pályázatot benyújtani, a támogatások elszámolása azonban továbbra is évente történne, így az átláthatóság megmaradna. Felsőboldogfalva több településén nem lesz ma villany. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 9 és 15 óra között a hálózaton történő javítási munka miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás Felsőboldogfalván, Bikafalván, Ócfalván, Hodgyában, Farcádban, Sükőben és Lengyelfalván. A vetési varjak áttelepítésével kapcsolatosan tavaly elindított stratégia sikeresnek bizonyul Székelyudvarhelyen. A város több pontján megszűnt a madarak fészkelése.
1: Idén elindult a vetési varjuk kezelési tervnek gyakorlatba való ültetése. Itt már látszanak a kézzelfogható eredmények. Az Eszter László napközi udvarán tavaly 130 vetési varjú fészek volt, most már egy sincs, illetve a köztársaság negyedben a kórházzal szemben is nagyon jó eredményeket értünk el. Itt azt kell tudni, hogy ez egy 5 éves terv, így évről évre javulni fog a helyzet.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A vetési varjak évek óta megnehezítették a város több pontján a lakók életét, a folyamatos károgással, az ürülékkel, a bűzzel. A bevezetett stratégia arról is szól, hogy a fészkeknek otthont adó fákat nem csonkították meg, és nem vágták ki. Világbajnoki selejtezőt játszik ma a magyar férfi kézilabda válogatott. A Szerbia elleni párharc első mérkőzését ma este 7 órai kezdettel Nis városában játssza Magyarország. A visszavágó vasárnap este 6:30-tól lesz a Veszprém arénában. Folytatódik az olasz kerékpáros körverseny. A Giro d'Italia mai 6. szakaszán 13 óra 30 perctől a Pestum és Nápoly közötti 142 kilométeres távot teszi meg a mezőny. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, esőzések is lehetségesek, a széljárás gyengébb lesz, többnyire borúség volt várható. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Jonas Blue és Mountains, 7 perccel járunk 8 óra után, még mindig várunk a napsütésre. Nem tudom, órák kérdése? Hogy elmenjenek a felhők és süssen a nap úgy 3 napon keresztül, jól jönne. Különben háborogni fog a mélység.

0: itt vagyok, akkor semmi se számít.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani, és a piros grapefruit kilója 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Egy hirdetéssel folytatjuk. A Delcamed munkatársat keres gépiforgácsolási területre, eszterga és marogép kezelésére. Olyan jelentkezőket várnak, akik hosszú távon gondolkodnak, szívesen tanulnának és fejlődnének egy tapasztalt csapat mellett. Pályakezdők jelentkezését is várják, betonítást biztosítanak. Jelentkezni a Delcamed székhelyén lehet személyesen.

Gáspár Laci, bolond vagyok, mert 8:30 van, és jött a kérdés, mi legyen a gyerekpénzzel? Sláger téma. Az RMDSZ-es képviselő Szabó Ödön új gyerekpénzreformot javasolt, amely jelentősen átalakítaná a jelenlegi rendszert, de ugyanakkor komoly vitákat is kiváltott. A tervezet egyik fő eleme, hogy a jelenleg 2 éves korig járó magasabb összegű 719 lejes támogatást kiterjesztenék 3 éves korig. Emellett az óvodások is jogosultak lennének szociális ösztöndíjra. A legvitatottabb változás az úgynevezett jelenléti ösztöndíj bevezetése. Ennek értelmében a gyerekpénz egy része attól függne, hogy a

gyermek rendszeresen jár óvodába vagy iskolába, és megfelelő magaviseleti jegyet kap-e. A javaslat szerint így egy óvodás gyermek akár havi 650 lejhez juthatna, míg hiányzás esetén csak az alapösszeg maradna. A kezdeményező szerint a cél az iskola elhagyás csökkentése és az óvodai részvétel ösztönzése, különösen a hátrányos helyzetű közösségekben. Úgy véli, a feltételek nem újak, hiszen a szociális ösztöndíjaknál már most is jelen vannak. A bírálók viszont attól tartanak, hogy a feltételekhez kötött támogatás sérti a gyerekek alapjogait, és épp a legszegényebb családokat hozza nehezebb helyzetbe. A törvénytervezet ellen ezért petíció is indult. Meglátjuk, mi lesz a vége. A javaslat jelenleg közvitán van, módosításokra még van lehetőség, és ha elfogadják, leghamarabb a 2027-28-as tanévtől léphet életbe. Gyermekek. Children. Robert Miles dalát dolgozta át. Tin Liquor.

0: igazán megéri. A Lidlben talált szeletelt, csontos sertésoldalas 100 gramonként egy lej 79 baniért, 8x 120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Lidl, igazán megéri.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold!
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Hadnagy Viakolor!
12: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
14: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.

jöttek a hírek. A következő dal kedvéért mondanám, hogy hajnalig még van idő, de a híradóig nem nagyon. Utóbbi esetében már csak percek kérdése. Jöjjön hát a Sugar Love!

Nem lesz villany több településen. Áttelepítették a Varjakat. VB-s elejtezőt játszik a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Egy új törvénytervezet szerint a közpénzből támogatott projektek nem csak egy évre, hanem akár több évre is kaphatnának finanszírozást. Az új jogszabály kidolgozásában, amely lehetővé tenni, hogy a támogatási szerződéseket akár 4 évre kössék meg, az RMDS is részt vett. Az új szabályozás célja, hogy kiszámíthatóbbá és egyszerűbbé tegye a civil szervezetek, intézmények,

0: és kulturális programok működését. A többéves finanszírozás csökkenteni a bürokráciát, ugyanakkor lehetőséget adna arra, hogy a szervezők hosszabb távra tervezzék meg rendezvényeiket és programjaikat. A törvénytervezet szerint a többéves projektek esetében nem kellene minden évben új pályázatot benyújtani, a támogatások elszámolása azonban továbbra is évente történne, így az átláthatóság megmaradna. Felsőboldogfalva több településén nem lesz ma villany. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 9 és 15 óra között a hálózaton történő javítási munka miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás Felsőboldogfalván, Bikafalván, Ócfalván, Hodgyában, Farcádban, Sükőben és Lengyelfalván. A vetési varjak áttelepítésével kapcsolatosan tavaly elindított stratégia sikeresnek bizonyul Székelyudvarhelyen. A város több pontján megszűnt a madarak fészkelése.
1: Idén elindult a vetési varjuk kezelési tervnek gyakorlatba való ültetése. Itt már látszanak a kézzelfogható eredmények. Az Eszterlánc napközi udvarán tavaly 130 vetési varjú fészek volt, most már egy sincs, illetve a köztársaság negyedben a kórházzal szemben is nagyon jó eredményeket értünk el. Itt azt kell tudni, hogy ez egy 5 éves terv, így évről évre javulni fog a helyzet.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. A vetési varjak évek óta megnehezítették a város több pontján a lakók életét, a folyamatos károgással, az ürülékkel, a bűzzel. A bevezetett stratégia arról is szól, hogy a fészkeknek otthont adó fákat nem csonkították meg, és nem vágták ki. Világbajnoki selejtezőt játszik ma a magyar férfi kézilabda válogatott. A Szerbia elleni párharc első mérkőzését ma este 7 órai kezdettel Nis városában játssza Magyarország. A visszavágó vasárnap este 6:30-tól lesz a Veszprém Arénában. Folytatódik az olasz kerékpáros körverseny. A Giro d'Italia mai 6. szakaszán 13 óra 30 perctől a Pestum és Nápoly közötti 142 kilométeres távot teszi meg a mezőny. A meteorológusok szerint ma is változékony időjárás lesz adáskörzetünkben, esőzések is lehetségesek, a széljárás gyengébb lesz, többnyire borúság volt várható. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Gyújtsd be a grillt és élvezd a frissességet! Igazán megéri! A Lidlben talált szeletelt

0: fontos sertés oldalas 100 g-onként egy lej 79 baniért, 8x 120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Lidl, igazán megéri!
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Isu szerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

74. életévét ünnepli a mai napon Robert Zemeckis rendező. Hollywood egyik legtalálékonyabb és legkísérletezőbb rendezőjéről van szó, aki a közönségfilmekből is képes volt technológiai mérföldköveket csinálni. A neve szinte összeforra Vissza a jövőbe trilógiával, amely már a popkulturális alapmű, de ugyanígy a Forrest Gump is, amely nem csak Oscar-díjakat hozott, hanem egy korszak hangulatát is remekül megfogta. A szám kivetett Tom Hanks-el egy szinte egy szereplőre épülő túlélő dráma, a Roger Newell a pácban pedig forradalmi módon mosta össze az élőszereplős és animációs világot. Ezekben a filmekben

Missing You hiányzol, énekelte ad a Saturdays, fél tíz múlt egy perccel. Május 11-e van, csütörtököt mondunk, és egy hirdetéssel folytatjuk. A Delcamed munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga és Marogép kezelésére. Olyan jelentkezőket várnak, akik hosszú távon gondolkodnak, szívesen tanulnának és fejlődnének egy tapasztalt csapat mellett. Pályakezdők jelentkezését is várják, betanítást biztosítanak. Jelentkezni személyesen lehet a cég székhelyén.

0: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyüvörhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
5: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
4: Mikrokreditlám.ro.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ez csak egy illúzió. Dalformában Dua Lipától. 7 perccel 10 óra előtt. 10-kor jönnek a legfrissebb hírek. Addig jön egy 1983-as dal, ezzel a felvétellel ismertem meg Paul Youngot, akkor még azt sem tudtam kicsoda. Nem a legsikeresebb dala, de mégis ez volt a bemutatkozás, úgyhogy köszönjük szépen. Love of the Common People.

Petíciót írtak a polgármesterek. Bicikliút épül Szentegyházán. 11-es párbajjal dőlt el a kupadöntő. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzet alkalmazását is lehetővé teszi az a törvénymódosítás, amelyet a képviselőház fogadott el az RMDSZ kezdeményezésére. A 2025. júliusában elfogadott első megszorító intézkedéscsomag felfüggesztette a közszférában történő alkalmazásokat. Így az oktatásban sem lehetett betölteni a megüresedett állásokat. A módosítás célja, hogy megoldást nyújtson a kialakult helyzetre, és biztosítsa az oktatási intézmények zavartalan működését. A jogszabály a szenátusi vita és a plénumi szavazás után léphet hatályba. Fejlesztések indultak Szentegyházán a központi régióprogram támogatásával. Az önkormányzat járdát és bicikliutat épít, valamint közművesítési munkálatokat végez a város több részén. A beruházás részeként egy mintegy 2 kilométeres bicikliút és járdaszakasz készül az országút mentén, a benzinkúttól a Szelterszi és a Strand felé vezető eltérőig Csíkszereda irányába, az út jobb oldalán. A projekt előkészítése közel 4 évig tartott, a terveket pedig több alkalommal módosították. A fejlesztés összértéke megközelíti a 12 millió lejt. 22 Hargita megyei település vezetője petícióban fordult Nikus Ordán.

0: államfőhöz, sürgetve a medvekvóta kihirdetését. A polgármesterek azt kérik az elnöktől, hogy mielőbb írja alá az RMDS által kezdeményezett törvényt, amely a barna medve populációra vonatkozó megelőzési és beavatkozási kvótát szabályozza. A kezdeményezést Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere indította el a település közelében történt medvetámadás után. A dokumentum szerint a medvék egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken, háztartások, iskolák és forgalmas közterek közelében, ami komoly veszélyt jelent a lakosság biztonságára. Elveszítette a női labdarúgó románkupa elődöntőjének odavágóját az FK Csíkszereda. A kolozsvári U Olimpia elleni tegnapi hazai mérkőzésen a csíkiak büntetőt is kihagytak, a meccset a vendégek nyerték 1-0-ra. A visszavágót május 20-án rendezik a kolozsváriak otthonában, a másik elődöntőben a konstancai Fáról 1-0-ra legyőzte a besztercei Glóriát. A Craiova Universitatea nyerte a labdarúgó román kupa döntőjét. A finálét a Kolozsvári Universitatea ellen játszotta az oltyán csapat tegnap este a Nagyszebeni stadionban. A rendes játékidő és a hosszabbítás után is 0-0 volt az eredmény, a büntető párbaj első 5-5 lövéséből gól lett, a kolozsváriak a szétlövésben hagyta ki 1-11-est. A Craiovai klub 2021 után nyerte meg újra a román kupát. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 13 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Történt a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár.

0: kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areó élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Egy hirdetéssel folytatjuk a Delcamed munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Esztergom és Marogép kezelésére. Olyan jelentkezőket várnak, akik hosszú távon gondolkodnak, szívesen tanulnának és fejlődnének egy tapasztalt csapat mellett. Pályakezdők jelentkezését is várják, betanítást biztosítanak. Jelentkezni személyesen lehet a cég székhelyén.

Whiskys poharak, bár azok lehet, hogy inkább pálinkások lesznek. Főleg a hétvégén, hiszen több bajnoki idény is véget ír. Nyilván minket leginkább a labdarúgó harmadik liga érdekel. A Székelyudvarhelyi FC harmadosztályos csapata Gyergyó Szentmiklóson, a VSK Gyergyó otthonában zárja a bajnokságot. Papíron még megnyerhetjük az alsóházat, nyilván ehhez a jelenlegi élvasnak botlania kell, viszont itt most nagyon kérdéses, hogy akkor most mit érünk azzal, hogyha megnyerjük az alsóházat, presztízs, ennyi, nem jár semmi plusz haszonnal, viszont az a három pont, amit mi a győzelmünkkel elveszünk a gyergyójaktól, hiszen VSK Gyergyó SFC rangadóval zárul az alsóháznak a bajnoki idénye. Tehát Gyergyó még ott van, hogy nekik feltétlenül kell az a három pont ahhoz, hogy bent tudjanak maradni a harmadosztályban. Számukra sokkal fontosabb az a három pont. Hogy ez milyen meccset hoz, és milyen eredmény? Hát az majd akkor kiderül most a hétvégén. Megvárjuk.

0: like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyerekközlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen.

0: gyorsabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
0: 25 404 666.
1: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
2: Reklámot hallottak.

Szomorúan borongósan indult a mai nap, de már reggel 6 órakor reménykedtem abban, hogy előbb-utóbb kisüt a nap, és akkor jön majd egy pénteki és egy szombati, szinte zavartalanul napsütéses nap. Továbbra is remélem ezt, a jelek jók. Na de, a mai napra pontot teszünk a mai találkozónk végére, találkozunk holnap. Korán reggel már 6-kor itt leszek, addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, kívánom a legjobbakat, ciao!

Petíciót írtak a polgármesterek. Bicikliút épül Szentegyházán. 11-es párbajjal dőlt el a kupadöntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzet alkalmazását is lehetővé teszi az a törvénymódosítás, amelyet a képviselőház fogadott el az RMDS kezdeményezésére. A 2025. júliusában elfogadott első megszorító intézkedéscsomag felfüggesztette a közszférában történő alkalmazásokat, így az oktatásban sem lehetett betölteni a megüresedett állásokat. A módosítás célja, hogy megoldást nyújtson a kialakult helyzetre, és biztosítsa az oktatási intézmények zavartalan működését. A jogszabály a szenátusi vita és a plénumi szavazás után léphet hatályba. Fejlesztések indultak Szentegyházán a központi régióprogram támogatásával. Az önkormányzat járdát és bicikliutat épít, valamint közművesítési munkálatokat végez a város több részén. A beruházás részeként egy mintegy 2 kilométeres bicikliút és járdaszakasz készül az országút mentén, a benzinkúttól a Szelterszi és a Strand felé vezető eltérőig Csíkszereda irányába, az út jobb oldalán. A projekt előkészítése közel 4 évig tartott, a terveket pedig több alkalommal módosították. A fejlesztés összértéke megközelíti a 12 millió lejt. 22 Hargita megyei település vezetője petícióban fordult Nikus Ordán államfőhöz, sürgetve a medvekvóta kihirdetését. A polgármesterek azt kérik az elnöktől, hogy mielőbb írja alá az RMDS által kezdeményezett törvényt, amely a barna medve populációra vonatkozó megelőzési és beavatkozási kvótát szabályozza. A kezdeményezést Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere indította el a település közelében történt medvetámadás után. A dokumentum szerint a medvék egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken, háztartások, iskolák és forgalmas közterek közelében, ami komoly veszélyt jelent a lakosság biztonságára. Elveszítette a női labdarúgó románkupa elődöntőjének odavágóját az FK Csíkszereda. A kolozsvári U Olimpia elleni tegnapi hazai mérkőzésen a csíkiak büntetőt is kihagytak, a meccset a vendégek nyerték 1-0-ra. A visszavágót május 20-án rendezik a kolozsváriak otthonában, a másik elődöntőben a konstancai Fáról 1-0-ra legyőzte a besztercei Glóriát. A Krajovai Universitatea nyerte a labdarúgó román kupa döntőjét. A finálét a Kolozsvári Universitatea ellen játszotta az oltján csapat tegnap este a Nagy Szebeni stadionban. A rendes játékidő és a hosszabbítás

0: egymás után is 0-0 volt az eredmény, a büntető párbaj első 5-5 lövéséből gól lett, a kolozsváriak a szétlövésben hagyta ki 1-11-est. A krajovai klub 2021 után nyerte meg újra a román kupát. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 13 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor, a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az Alté fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: Petíciót írtak a polgármesterek, bicikliút épül Szentegyházán, 11-es párbajjal dőlt el a kupadöntő. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzet alkalmazását is lehetővé teszi az a törvénymódosítás, amelyet a képviselőház fogadott el az RMDSZ kezdeményezésére. A 2025. júliusában elfogadott első megszorító intézkedéscsomag felfüggesztette a közszférában történő alkalmazásokat. Így az oktatásban sem lehetett betölteni a megüresedett állásokat. A módosítás célja, hogy megoldást nyújtson a kialakult helyzetre, és biztosítsa az oktatási intézmények zavartalan működését. A jogszabály a szenátusi vita és a plénumi szavazás után léphet hatályba. Fejlesztések indultak Szentegyházán a központi régióprogram támogatásával. Az önkormányzat járdát és bicikliutat épít, valamint közművesítési munkálatokat végez a város több részén. A beruházás részeként egy mintegy 2 kilométeres bicikliút és járdaszakasz készül az országút mentén, a benzinkúttól a Szelterszi és a Strand felé vezető eltérőig, Csíkszereda irányába, az út jobb oldalán. A projekt előkészítése közel 4 évig tartott, a terveket pedig több alkalommal módosították. A fejlesztés összértéke megközelíti a 12 millió lejt. 22 Hargita megyei település vezetője petícióban fordult Nikus Ordán államfőhöz, sürgetve a medvekvóta kihirdetését. A polgármesterek azt kérik az elnöktől, hogy mielőbb írja alá az RMDSZ által kezdeményezett törvényt, amely a barna medve populációra vonatkozó megelőzési és beavatkozási kvótát szabályozza. A kezdeményezést Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere indította el a település közelében történt medvetámadás után. A dokumentum szerint a medvék egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken, háztartások, iskolák és forgalmas közterek közelében, ami komoly veszélyt jelent a lakosság biztonságára. Elveszítette a női labdarúgó Román Kupa elődöntőjének odavágóját az FK Csíkszereda. A kolozsvári U Olimpia elleni tegnapi hazai mérkőzésen a csíkiak büntetőt is kihagytak, a meccset a vendégek nyerték 1-0-ra. A visszavágót május 20-án rendezik a kolozsváriak otthonában, a másik elődöntőben a konstancai Fáról 1-0-ra legyőzte a Besztercei Glóriát. A Krajovai Universitatea nyerte a labdarúgó Román Kupa döntőjét. A finálét a Kolozsvári Universitatea ellen játszotta az Oltyán csapat tegnap este a Nagyszebeni stadionban. A rendes játékidő és a hosszabbítás után is 0-0 volt az eredmény, a büntető párbaj első 5-5 lövéséből gól lett, a kolozsváriak a szétlövésben hagyta ki 1-11-est. A Krajovai klub 2021 után nyerte meg újra a Román Kupát. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.

Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Együtt én meg te.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Választ ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.

0: régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.
4: Sztár délután lazán és vidáman már is indul május 14. napján, pontban 4:01-kor. Hát ma már kellemesebb azért az idő. Tegnap délután a maximális csúcsérték 9 fok volt, és most már így 4:01 magasságában akár 12-13 fokot is mérhetünk Székelyudvarhelyen. Bearanyozza a napsugár azért kisebb mennyiségben, de a délutánunkat, úgyhogy egy icipicit talán jobb kedvünk lehet, mint tegnap. És hozom természetesen ma is a legjobb zenéket változatosan egészen 17 óráig. Én kívánok mindenkinek szép délutánt, jó munkakedvet, és tartsatok velem itt a Sztár délutánban, ilyen jó harmonikás hangulatban, amivel most indítsuk a műsort, a Bagosi Brothers Company.

Remélem, hogy senkinek a szíve nem fekete. Általában akkor szokták ezt mondani, amikor szomorúak vagyunk és bánkódunk, de nem kell bánkodni, tele kell festeni színekkel, ahogyan Báj Alex is énekelte. Hát főleg a névnaposok és a születésnaposok szoktak boldogok lenni aznap, amikor ünnepelnek, ma pedig május 14-én a bonifácokat köszöntjük, hát elérkeztünk a fagyos szentek utolsó napjához, mert hogy a fagyos szentek a magyar népi hagyomány szerint a Pongrác, Szervác, Bonifác napok május 12-e, 13-a és 14-e. Bonifác most már megemberelte magát és hozott egy kis napsütést, felmelegedést ide a térségbe. Latin eredetű egyébként ez a név, és hát akkor az ő nevét is elemezzük, ahogy szoktuk a Sztár délután első órájában. Szeret olvasni, tanulni, elmélyedni a gondolataiban, mert ezekben a tevékenységekben megtalálja azt a békét, amit mindig is kutatott, folyamatosan változó élete során. Szívesen időz a természetben, ahol nyugodtan elmélkedhet elképzelésein, melyekkel körülvette magát, és elvei, valamint a probléma megoldásai igen erősek Bonifácnak. Holnap Szonnyai és Zsófia névnap lesz, holnap után pedig szombaton a botondokat lehet köszönteni, úgyhogy a következő két nap ünnepeltjei ők lesznek. Rihanna és Calvin Harris felvételével pedig köszöntjük mi is az ünnepelteket. Alexandra Stan dalát is hozom, valamint Metzger Viktória és Halott Pénz is itt lesz.

0: like music?
1: Sztár reklám.
2: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
3: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklám.

Charlton felvétele Texas címmel. Texasban valószínű, hogy azért nagyobb a forgalom, mint itt Székelyudvarhelyen, de ha azt nézzük, hogy a Székelyudvarhely Szejke felüli kiáratánál most is torlódás van, akkor lehet, hogy tudjuk überelni. Tegnap tették közzé, hogy ma reggel 7 órától kezdi a kivitelező az Orbán Balázs utca baloldali, azaz a városba befelé jövő forgalmi sávjának az aszfaltozását, úgyhogy emiatt félpályás út lezár van érvényben egész nap az érintett útszakaszon, valamint tudni kell, hogy a Farcádi utcából csak a Lejtő utcai irányába lehet közlekedni, a Farcádi és Orbán Balázs utca kereszteződése is le van zárva. A munkálat előre lehaladtával az Ugron Gábor utca és az Orbán Balázs utca alsó városközpont felőli kereszteződését is lezárta a kivitelező, amelyet csak akkor fog megnyitni, amikor a két utca felső, Szejke felőli kereszteződését is le kell, hogy zárja. Tehát vannak itt komplikációk, de remélem azért valamennyire érthető mindenkinek. A lényeg, hogy ha tehetitek, akkor kerüljétek ezt az útszakaszt, és inkább kerüljetek Székely-Szent Tamás fele, hogyha ki szeretnétek menni a városból abba az irányba. És kérik tisztelettel a gépjármű vezetőket, hogy a lezárt, frissen aszfaltozott felületekre ne hajtsanak rá, de szerintem ezt már mindenki tudja. Culture Club felvétele érkezik a Kama Chameleon.

0: Petíciót írtak a polgármesterek. Bicikli út épül Szentegyházán. 11-es párbajjal dőlt el a kupadöntő. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Az iskolákban és óvodákban dolgozó kisegítő és adminisztratív személyzet alkalmazását is lehetővé teszi az a törvénymódosítás, amelyet a képviselőház fogadott el az RMDS kezdeményezésére. A 2025. júliusában elfogadott első megszorító intézkedéscsomag felfüggesztette a közszférában történő alkalmazásokat. Így az oktatásban sem lehetett betölteni a megüresedett állásokat. A módosítás célja, hogy megoldást nyújtson a kialakult helyzetre, és biztosítsa az oktatási intézmények zavartalan működését. A jogszabály a szenátusi vita és a plénumi szavazás után léphet hatályba. Fejlesztések indultak Szentegyházán a központi régióprogram támogatásával. Az önkormányzat járdát és bicikliutat épít, valamint közművesítési munkálatokat végez a város több részén. A beruházás részeként egy mintegy 2 kilométeres bicikliút és járdaszakasz készül az országút mentén, a benzinkúttól a Szelterszi és a Strand felé vezető eltérőig Csíkszereda irányába, az út jobb oldalán. A projekt előkészítése közel 4 évig tartott, a terveket pedig több alkalommal módosították. A fejlesztés összértéke megközelíti a 12 millió lejt. 22 Hargita megyei település vezetője petícióban fordult Nikus Ordán államfőhöz, sürgetve a medvekvóta kihirdetését. A polgármesterek azt kérik az elnöktől, hogy mielőbb írja alá az RMDS által kezdeményezett törvényt, amely a barna medve populációra vonatkozó megelőzési és beavatkozási kvótát szabályozza. A kezdeményezést Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere indította el a település közelében történt medvetámadás után. A dokumentum szerint a medvék egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken, háztartások, iskolák és forgalmas közterek közelében, ami komoly veszélyt jelent a lakosság biztonságára. Elveszítette a női labdarúgó Román Kupa elődöntőjének odavágóját az FK Csíkszereda. A kolozsvári U-Olimpia elleni tegnapi hazai mérkőzésen a csíkiak büntetőt is kihagytak, a meccset a vendégek nyerték 1-0-ra. A visszavágót május 20-án rendezik a kolozsváriak otthonában, a másik elődöntőben a konstancai Fáról 1-0-ra legyőzte a besztercei Glóriát. A Krajovai Universitatea nyerte a labdarúgó Román Kupa döntőjét. A finálét a Kolozsvári Universitatea ellen játszotta az oltyán csapat tegnap este a Nagyszebeni stadionban. A rendes játékidő és a hosszabbítás után is 0-0 volt az eredmény, a büntető párbaj első 5-5 lövéséből gól lett, a kolozsváriak a szétlövésben hagyta ki 1-11-est. A Krajovai klub 2021 után nyerte meg újra a Román Kupát. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz térségünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem várható, a legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Itt a

fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Akció.
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.hu.

0: címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
3: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. A Star délután második órájában eseményeket és programokat fogok ajánlani, és még állást is ráadásul, mert hogy a Delkamed munkatársat keres gépi forgácsolási területre, eszterga és marógép kezelésére. Olyan jelentkezőket várnak, akik hosszú távon gondolkodnak, szívesen tanulnának és fejlődnének egy tapasztalt csapat mellett. Pályakezdők jelentkezését is várják, ráadásul betanítást is biztosítanak, és jelentkezni személyesen lehet a Delkamed cég székhelyén. Ez egy állás lehetőség bárkinek, és ezt még a délután folyamán el fogom mondani nektek, hát ha megfelelő személyhez eljut ez az információ. Legyen tánc és Molella Minelli felvételével megyünk tovább. Let's dance!

0: érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

Jonas Blue és Becky Hill felvétele már is a folytatásban, viszont a Halott pénz dala a gyerekekről szólt, az is a 2026-os Halott pénzes lágernek a címe, hogy Gyerekek. Én pedig a gyerekeknek ajánlok egy programot. Képzeljétek, június 1-én ugye a gyermekeket ünnepeljük, gyereknap és hivatalos szabadnap is ezzel együtt. Ez most hétfőre esik, úgyhogy örülhetünk, mert nem kell dolgozni. A Tomcsa Sándor Színház eseménye lesz ezen a napon. Barátságunk története. Ez egy mesejáték az összetartozásról, és a rendező Györfi Csaba lesz. A Székelyudvarhelyi moziban fogják ezt előadni 11 órától. Jegyeket csak a pénztárban lehet vásárolni hétköznapokon 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között. A belépés pedig gyerekeknek ingyenes, felnőtteknek viszont 15 lejbe kerül. Az előadás pedig ajánlják 6 éves kortól, úgyhogy ha ti is szeretnétek gyereknapon elvinni egy fantasztikus előadásra a gyermeketeket, egy mesejátékra, akkor itt a remek lehetőség, és meg is kell már vásárolni a belépőket a felnőtteknek. Elmondanám, hogy miről szól. Amikor a találkozások visszautalnak egymásra, mint a fák a gyökerükre, amikor az ölelés puha, mégis távolságtartó, amikor a titkok egy életen keresztül megőrződnek, amikor egy beszélgetés évek múlva is ott folytatódik, ahol annak idején abba maradt, akkor nő ez a barátság. És a barátságunk története a közös emlékezés rítusa, egy finoman koreografált életmese arról, hogy az igaz barátság túléli az időt, a távolságot és még az elmúlást is. Szerintem ez a gyerekeknek egy megfelelő előadás lenne, és nagyon sok mindent tanulhatnának a barátságról, úgyhogy kedves szülők, ha tehetitek, akkor június 1-én 11 órától ti is hozzátok el a gyerkőcöket ide a Székelyudvarhelyi moziba.

0: meg, amit érzek.
1: Majka és a parti karantén ennél jobban nem is hangolódhattunk volna a nyárra Majkával. 3 hónap nyár, napsütés, barátság, szerelem, parti, minden benne volt ebben a zenében. És hogyha nyárra gondolok, akkor egyből eszembe jut a Vibe Fesztivál. A Vibe Fesztivál, ami július 2-a és 5-e között lesz megszervezve a Marosparton. Hát rengeteg olyan előadó van már itt a listán, a plakáton, akiket imádunk. Ha csak a magyarok közül kellene felsorolnok néhányat, akkor az a BSV lenne, By Alex és a Slap, valamint Curtis, Dündi Duo, Jude Law, aztán ott lesz K. Kevin, Kósz Milán, Lil Frak, Manuel, és a Naked, Pogány induló, Tédeni, Valmar is fel fog lépni, úgyhogy nagyon-nagyon jó előadókat hívtak. Emellett pedig, ha lesznek külföldi sztárok is, hát azért mondom, hogy sztárok, mert Ellen Walker és Joel Corey, ők sztároknak számítanak, külföldi sztároknak. Ott lesz Inna, a román énekesnő, de Vini Vici és Massano is, és hát ne felejtsük el a magyarok közül Azariát, mert Azariára fognak szerintem a legtöbben ellátogatni ezen a fesztiválon. Én pedig most egy Ellen Walker felvételt fogok hozni, ő ugye DJ és norvég zenei producer, aki ellátogat a Marospartra idén. Aki még nem vásárolta meg a belépőjét, a bérletét, akkor folyamatosan figyelje a vibefestival.ro weboldalt, mert minden információt ott meg lehet találni, sőt, ha jól tudom, akkor önkéntesként is lehet jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy akkor ingyen veszel részt a Vibe Fesztiválon. Szerintem igazán jó buli lenne.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes száma.

0: Kedden avatják a holokauszt emlékművet, rekordot döntött az államadósság. Távozik I. és Robert az FK Csíkszeredától. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Újabb rekordot döntött az államadósság február végén, 1132 milliárd lejt tett ki Románia államadósága, közölte a pénzügyminisztérium. Ez 6 milliárd lejes növekedést jelent a januári 1126 milliárdhoz képest. Pénzügyi szakemberek beslései szerint az év végéig a mutató meg fogja közelíteni a 65%-ot az Európai Unió alapkövének számító Maastrichti szerződés értelmében, az eurózónához csatlakozó tagállamok adósságállománya nem haladhatja meg a GDP 60%-át. A Szent Ilona völgyében lesz a közösségi párbeszédtábor. A mai sajtótájékoztatón a szervező Változás Erdélyért Egyesület képviselői hangsúlyozták, hogy nem Tisza tábor lesz a július végén és augusztus elején lezajló rendezvénysorozat, hanem egy mindenki számára nyitott, közélettel, ifjúsággal, kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó esemény, amelyre meghívást kap az összes magyar és román politikai párt is. A homorodfürdői közéleti és kulturális tábort július 28-a és augusztus 1-e között tartják. Emlékművet állítanak jövő kedden a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak. Az emlékművet Berze Imre szobrászművész készítette, és a református kollégium előtt fogják felállítani. Az avatót Elveszett ismerőseink címmel tartják május 19-én, kedden. A program 17 órakor kezdődik a székelyudvarhelyről elhurcolt áldozatok előtti tisztelgéssel a Mártonáron téren, majd 18 órától Beethoven szonáta estet tartanak a Városháza Szent István termében. Az idény végén távozik I. és Robert az FK Csíkszereda labdarúgó csapatától. A Nemzeti Sport információi szerint a felnőtt csapat teljes szakmai stábjának lejár júniusban a szerződése, és közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg őket, lezárva ezzel egy 3 éves ciklust. Ami az új vezetőedző személyét illeti, Szondi Zoltán klubelnök úgy nyilatkozott, hogy több szakember is szerepel a listájukon, de még senkivel sem egyeztek meg, mivel kivárják, hogy a jelenlegi stáb lezárja az idényt a szombati FC Botosány elleni találkozó. Kanadával játszotta utolsó felkészülési mérkőzését a világbajnokságra készülő magyar jégkorong válogatott. A két csapat a rendes játékidő után egy 5 perces hosszabbítást és büntető párbajt is játszott. A ráadást Kanada nyerte meg emberelőnyből, a szétlövésben Magyarország bizonyult jobbnak. A válogatott számára ez volt a világbajnoki felkészülés 10. és egyben utolsó mérkőzése, a magyarok szombaton Finnország ellen kezdik a világbajnokságot. Változékony idő lesz délután is, főleg borult égboltot jeleznek már a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Nem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

0: 8.
1: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Ragyogó napsütés Székelyudvarhelyen május 14-én délután. Itt vagyunk, és már kis pénteket mondunk, mert hogy csütörtök van, holnap pedig már nyakunkon a hétvége. Így is indíthatjuk a napot. Programokról, eseményekről beszéltünk.

Viszont arról még nem beszéltünk, hogy elveszett ismerőseink címmel szerveznek emlékmű avatót itt Székelyudvarhelyen. Május 19-én majd jövő kedden a holokauszt helyi áldozatainak a tiszteletére. És az a program majd jövő kedden a 17 órakor kezdődik a Székelyudvarhelyről elhurcolt áldozatok előtti tisztelgéssel a Márton Áron téren, majd 18 órától szónáta estet tartanak a Városháza Szent István termében, az emlékmű alkotója pedig Beze Imre szobrászművész lesz. Az esemény közreműködői között pedig szerepel a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium, a Dr. Palló Imre Művészeti Liceum, a Székelyföldi Filharmónia és a Székelyföldi Stúdió Egyesület is. Azt még közben odaírták, hogy 1944. május 3-án, tehát Székelyudvarhelyről és a környékbeli településekről 305 zsidót gyűjtöttek össze a magyar polgári és katonai hatóságok a helyi tanítóképző, ma ugye a Refi kollégium udvarára, és a több mint 300 személyt később a tornaterembe zsúfolták, ahonnan május 5-én tehergépkocsikon elszállították a marosvásárhelyi gettóba, és onnan pedig május végén Auschwitzba deportálták őket, ezzel lényegében megszűnt a város zsidó közössége, és ezért is szeretnének elveszett ismerőseink címvel szervezni egy emlékműavatót a holokauszt helyi áldozatainak a tiszteletére jövő kedden, tehát május 19-én. Tavaly a székelyudvarhelyi zsidóság elhurcolásának 81. évfordulója volt, akkor tartottak egy sétát a Refi udvarán, ott a környékén, viszont most egy nagyobb ünnepségre, egy nagyobb megemlékezésre lehet számítani 17 órai kezdettel. Valaki mondja meg, milyen az élet? Erre még mai napig nem tudjuk a választ. Konzsuzsa viszont próbálja keresni.

Fergie felvétele, az a glamorous, az elbűvölő. Hát elbűvölő mi lehet? Nagyon sok minden lehet elbűvölő, de például a csillagos narcisz szerintem nagyon is elbűvölő tud lenni. Viszont a szakértők felhívják a figyelmünket most, hogy így kezdett nyílni a narcisz, és rengeteg narcisz rét van itt a környékünkön, a térségben, hogy ne gyűjtsük, csak csodáljuk. Ezt egyébként minden évben elmondják, aztán mégis mindenki azért nyilván pár szál narciszt hazavisz az otthonába. Annyira jó illata van, hát nagyon-nagyon szeretem én is a narcisznak az illatát, és jó érzés hazamenni és csodálni a gyönyörű szép virágot. Viszont tényleg csak csodálni kellene. A májusi időszak főszereplője ugyanis a vadon termő narcisz és a növényt ünneplő narcisz fesztiválok. Meg kell ismerni ennek a védelmével, a miértjével, hogy ne kerüljön a kosarunkba, de élményként, semmiként ne hagyjuk ki. Mit lehet tudni a csillagos narciszról, vagy vad narcisz, másképpen így szokták megnevezni? Hát a határban illatozik, a mezőn nem sokára teljes pompában lesznek az állományok. A vadon termő narciszok mérgezőnek számítanak, és az élő helyeik több helyen is védettek. Hargita megyében így ezeket nem szabad leszedni. Országos szinten pedig önálló fajként nem számítanak védettnek, de több élőhelyük is védettséget élvez a Natura 2000-es besorolásnak köszönhetően. Hargita megyében pedig helyi rendelet is védi külön a csillagos narciszt, vagyis nem szabad gyűjteni és értékesíteni sem. A Natura 2000-es besorolás pedig nem konkrét fajokat véd, hanem magát az élőhelyet. Például, mint hegyi kaszálórét vagy láprét. Így védi ezekhez az élőhelyekhez kötődő fajokat is, amiben a csillagos narcisz is beletartozik. Más típusú védelme is lehet a vadon termő narciszainknak, a rezervátum területén is védetnek számítanak, és fontos közelebbről is megismernünk ahhoz, hogy megértsük, miért is fontos a védelme ennek a virágnak. Hogyha nem értjük a miérteket, akkor nagyobb eséllyel fogjuk megszegni a szabályokat. És sajnos minden évben tömegesen gyűjtik az emberek a narciszokat, és akkor gondoljunk csak bele, hát mi lesz 10 év múlva, nem lesznek narciszok itt a réten. Sokan azt gondolják, hogy ha csak ők szednek belőle, vagy fekszenek rá fényképezés miatt, akkor az nem problémás, hiszen az csekély. 10 szál virág az mi? De sok kicsi sokra megy, ugye tudjuk, hogy egy ember jelenléte csak egy vázába valót szed le, de ha 100 ember szed le egy vázába valót, akkor bizony az már nagyobb mennyiség. És nagyon sok embernek ez a hozzáállása. Ez tömeggé változik, és pusztítóvá is válhat. Mindenki csak egy ember, de összeadódik, és már is veszélyeztetve lesz egy adott faj is, ami a szépsége és illata miatt igencsak vonzó. Én nagyon szeretem a narcisz mezőket, szerintem ti is, és

És a következő napokban, hetekben látogathatjátok is ezeket a narciszmezőket. Hol? Hát a Kalondán például nagyon-nagyon sok narcisz van, vagy a Cekentetőn is. Ugyanúgy, egyik-egyik irányban, másik-másik irányban van. Mi szoktunk elmenni fotózgatni, de semmiféleképpen nem úgy, hogy belefektetjük a párokat, vagy a modelleket, hanem csak simán a narciszok között megállnak, vagy megszagolják, vagy egyetlen egy szálat esetleg megtartanak a kezükben, az még... úgy a képre is jól mutat, de igen, még azt sem szabadna, hiszen az, hogy pózolnak, az úgy még elfogadható, de már leszakítunk egyet, az már nem. Szóval vigyázzatok tényleg ezekre a narciszokra, és vegyetek részt különböző narcisz fesztiválokon, meg szervezzetek kirándulásokat, szabadtéri programokat, miért ne? Május közepén, május végéig egészen lehet menni és eltölteni egy kis szabadidőt abban a nagy illatozásban. A fekete virágot nem szeretjük, viszont Tóth Gabitól ezt a felvételt igen, úgyhogy most ő következik.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098

0: az évszakok.
1: Berkes Olivér és Dr. Véres felvétele, hát az évszakok tényleg változnak, most tavasz van jelenleg, de még pár nap, pár hét mondjuk úgy, akkor már itt lesz a nyár, és azt vesszük észre, hogy már meleg nyári napokon vagyunk itt a Sztár délutánokban. Hétköznap, hétvége, nagyon gyorsan szalad az idő egyébként, meg rekorddöntő hétvégét zártak a Hargita megyei Csíkszentgyörgy lakói az idei Szentgyörgy napok alkalmával. Képzeljétek, a rendezvény során két különleges teljesítményük is bekerült a magyar rekordok könyvébe. Erről mindenképp, hogy beszélni kell. Szombaton összesen 301 ember ült le egy közel 80 méter hosszú asztalhoz, hogy közösen fogyasszák el az ebédet. Az egyedülálló közösségi étkezés hivatalosan is rekordnak számított, így be is jegyezték azt természetesen, és emellett a rekord döntés vasárnap is folytatódott, amikor elkészült egy 21 méter hosszú kürtős kalács, amely szintén bekerült a rekordjegyzékbe, tehát 21 méteres kürtős kalács, ahogy nézem a fényképet, olyan, mintha csak álom lenne, hogy létezik ilyen hosszú kürtős kalács, de igen, létezik, és sikerült is megcsinálják az impozáns édességet a hitelesítést követően a falunap résztvevő.

így közösen fogyasztották el. Ez milyen jó élmény lehetett, meg is kívántam a kürtős kalácsot, ha bár nem merek semmit mondani, mert egyszer emlékszem, mondtam, kívánom a palacsintát, és néhány perc múlva a palacsinta érkezett a Sztár Rádióhoz, de nem, kürtős kalácsot azt most nem kérek, de hogyha ti megkívántátok, akkor simán ebéd után desszertnek jöhet egy kis kürtős. És egy jó Dr. Béres dal Berkes Olivérrel.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Kedden avatják a holokauszt emlékművet, rekordot döntött az államadósság. Távozik I. és Robert az FK Csíkszeredától. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Újabb rekordot döntött az államadósság. Február végén 1132 milliárd lejt tett ki Románia államadósága, közölte a pénzügyminisztérium. Ez 6 milliárd lejes növekedést jelent a januári 1126 milliárdhoz képest. Pénzügyi szakemberek becslései szerint az év végéig a mutató meg fogja közelíteni a 65%-ot az Európai Unió alapkövének számító Maastrichti szerződés értelmében, az eurózónához csatlakozott tagállamok adósságállománya nem haladhatja meg a GDP 60%-át. A Szent Ilona völgyében lesz a közösségi párbeszédtábor. A mai sajtótájékoztatón a szervező Változás Erdélyért Egyesület képviselői hangsúlyozták, hogy nem Tisza tábor lesz a július végén és augusztus elején lezajló rendezvénysorozat, hanem egy mindenki számára nyitott, közélettel, ifjúsággal, kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó esemény, amelyre meghívást kap az összes magyar és román politikai párt is. A Homorodfürdői közéleti és kulturális tábort július 28-a és augusztus 1-e között tartják. Emlékművet állítanak jövő kedden a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak. Az emlékművet Berze Imre szobrászművész készítette, és a református kollégium előtt fogják felállítani. Az avatót Elveszett ismerőseink címmel tartják május 19-én, kedden. A program 17 órakor kezdődik a székelyudvarhelyről elhurcolt áldozatok előtti tisztelgéssel a Mártonáron téren, majd 18 órától Beethoven szanáta estet tartanak a Városháza Szent István termében. Az idény végén távozik I. és Robert az FK Csíkszereda labdarúgó csapatától. A Nemzeti Sport információi szerint a felnőtt csapat teljes szakmai stábjának lejár júniusban a szerződése, és közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg őket, lezárva ezzel egy 3 éves ciklust. Ami az új vezetőedző személyét illeti, Szondi Zoltán klubelnök úgy nyilatkozott, hogy több szakember is szerepel a listájukon, de még senkivel sem egyeztek meg, mivel kivárják, hogy a jelenlegi stáb lezárja az idényt a szombati FC Botosány elleni találkozóval. Kanadával játszotta utolsó felkészülési mérkőzését a világbajnokságra készülő magyar jégkorong válogatott. A két csapat a rendes játékidő után egy 5 perces hosszabbítást és büntető párbajt is játszott. A ráadást Kanada nyerte meg emberelőnyből, a szétlövésben Magyarország bizonyult jobbnak. A válogatott számára ez volt a világbajnoki felkészülés 10. és egyben utolsó mérkőzése, a magyarok szombaton Finnország ellen kezdik a világbajnokságot. Változékony idő lesz délután is, főleg borult égboltot jeleznek már a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music. Sztár reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidl-ben az ananász kilója 6 lej 99 bani, és a piros grapefruit kilója 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot.

0: 4:04 van, pontban május 14-ét írunk, és stúdió vendéget köszönthetek. Már megszokhattátok, hogy szinte minden héten Erdélyi Vállalkozói Iskolától érkeznek a diákok, azok a diákok, akik elvégezték az EVIT. Most viszont Csincelé Zsoltot köszönhetjük, a Tráza Service tulajdonosát. Szia Zsolt, üdvözöllek!
1: Szia Erika!
0: Gyerek közelebb, nyugodt, gyerek közelebb!
1: Sziasztok!
0: Örülünk, hogy megjöttél, te is megérkeztél. Múlt héten Mózes Tamással beszélgettünk, ti egyszerre jártátok az EVIT, ugye?
1: Igen.
0: Nem hiszem, hogy olyan sokan tudnák most hirtelen rádióhallgatók, hogy pont Vincelé Zsolt mivel foglalkozik a mindennapjaiban, úgyhogy először is szeretnénk kérni egy bemutatkozást, vagy mondd el, légy szíves, hogy akkor ez a Tráza Service mivel is foglalkozik, és milyen vállalkozásnak vagy te a tulajdonosa?
1: Mi legfőképpen tájépítészeti tervezéssel, kivitelezéssel foglalkozunk, emellett zöld felület, karbantartás, illetve betonfelületek, mosásó, lenyomású, mosó. Ezek a fő tevékenységi.
0: Ezek amúgy jó területek. Jól hangzik, tájépítészet.
1: Jó hangzik.
0: Kivitelezés, zöld terület, fenntartás.
1: Igen.
0: Ez így szerintem jól tud működni hosszú távon. Ezt miért választottad, ezt a szakmát? Van valami köze annak, hogy ilyen egyetemet végeztél, vagy csak úgy jött hobbiból?
1: Kell tudni rólam, hogy ugye tájépítészmérnökit végeztem, ezen belül nagyon szeretek tervezni, de viszont a kivitelezés is elég közel állt hozzá. Ez onnan is jött, hogy rajzot végeztem egy Székelyudvarhelyen.
0: Akkor jó tudsz rajzolni.
1: Próbálkozok. És a tervezés része az innen jött, és a kertészkedés része az pedig édesapámtól, mert ő is kertészmérnök volt, csak hogy a kettőt a tájépítészet köti össze.
0: Igen, pont akartam is kérdezni, valaki a családban foglalkozott-e ezzel, hogy igen, neked jött ez a szakma, és szereted ezt?
1: Igen.
0: Hát
1: igen.
0: Valószínű, mert hanem nem csinálnád.
1: Hanem nem csinálom, hanem most már ötödik éve.
0: Ötödik éve, mert hogy akkor 2021-ben alakult meg ez a vállalkozás.
1: Igen, 2021-ben alakult a saját vállalkozásom. Azelőtt is ezzel foglalkoztam, csak a családi vállalkozáson belül. És 2021 volt az az év, amikor különváltam, és a saját utamot járom.
0: És úgy döntöttél, hogy akarsz egy külön vállalkozást, úgy döntöttél, hogy ez a tájépítészet, ez jó hosszú távon. Miért jó ez a szakma egyébként?
1: És 2021 volt az az év, amikor különváltam, és a saját utamot járom.
0: És úgy döntöttél, hogy akarsz egy külön vállalkozást, úgy döntöttél, hogy ez a tájépítészet, ez jó hosszú távon. Miért jó ez a szakma egyébként?
1: Hát ez a szakma azért jó, mert van egy irodás része is, van egy természetközeli része is, és a kettő összekapcsolódik a tájépítészetben.
0: Kreativitás, meg az, hogy szabadban tudtok lenni, igazi terápia lehet, nem?
1: Igen, ki tud szabadulni az irodából is, nem az a 8 órás ülőmunka, kihívások vannak benne, kreatívnak kell így, meg kell oldjál mindent a helyszínen.
0: Hát majd a későbbiekben fogunk beszélgetni erről részletesen, konkrétan ti mit is csináltok, hogy működik ez a munkálat úgy A-tól Z-ig. Viszont visszakanyarodva arra, hogy 2021-ben ugye megalakult ez a vállalkozás, 2024-ben elvégezted az Erdélyi Vállalkozói Iskolát, ott van 3 év, ugye, ott próbáltad kitaposni szerintem az utat, nem tudtad, hogy még mi, merre, hogy legyen, miket vállalj, hogyan vállalj. Mit tudsz a kezdetekről mesélni, ez az egész hogy indult, vagy hogy telt az első 3 év?
1: Hát az első 3 év az úgy telt, hogy egy főmunkahely mellett végeztem, vagyis kezdtem el ezt a céget. Délutánonként, hétvégente, Nehezen. Főleg a rendszertelenség volt az, ami hátráltatott. És erre kerestem egy megoldást, de egyedül annyira nem sikerült.
0: Pontosan mit akar az, hogy rendszertelenség?
1: Hát az, hogy én úgy gondolom, hogy akkor tud működni sikeresen egy vállalkozás, hogyha rendszerekben gondolkozunk, hogyha vezetünk.

0: letöltünk mindent, ami effektív, ami nincs rendszerben, azt ugye nem is tudod számolni, hogy mennyit csináltál, hogy csináltad, hány emberrel, megéri, nem éri, mert szerintem sokan ezzel hibáznak, hogy csinálok valamit, de hogyha a végén húznak egy vonalat, akkor, akkor nem éri meg.
1: Tehát rendszertelenséget éreztél, és nehézkesen indult ez az egész.
0: Igen. Hát, hogy mondjam, inkább az volt, hogy tüzet oltottunk. Nem az volt, hogy minden flottul könnyen ment, hanem egyik hónapról másikra old meg ezt a problémát, megint jött egy, megint, de csak úgy, hogy eloltottuk, jött a következő, és ennek véget akartam vetni effektív.
1: És úgy akartál véget vetni, hogy beiratkoztál az Erdély Vállalkozói Iskolába, vagy hol hallottál erről az EVI-ről?
0: Hát az EVI-ről onnan hallottam, hogy nekem még van egy nagyobb unokatestvérem, Vince Lira Árpika, és ő is kiárta ezt, és az ő sikereiből felbúzzóval gondoltam, hogy ez nekem is segíthet.
1: Uh-huh.
0: És segített is.
1: Jó, akkor beiratkoztál az EVI-re, viszont ugye a beiratkozás az úgy történik, hogy nem tudom ott milyen kritériumoknak kell megfelelni, vagy hogy kell jelentkezni erbe az iskolába.
0: Fú.
1: Vagy már nem is emléksz, hogy rég volt, két évvel ezelőtt.
0: Hát volt egy bemutatkozás, azt tudom, és azon, ha átmentél, akkor volt egy interjú, Teams-en keresztül, azt hiszem, és azon is átmentél, akkor úgy bekerültél a vállalkozó iskolában. Nem volt vészes, viszont össze kellett szedni a gondolatokat ahhoz, hogy téged válasszanak.
1: De akkor a szervezők, vagy az előadók így szerintem vették sorba mindenkinek a jelentkezését, igen, csak ők válogatták ki, vagy választották ki azt, igen, aki részt vegyen az adott 2024-es EVI-n.
0: Igen.
1: Uh-huh.
0: Igen.
1: Akkor valószínű szimpatikus volt ez az egész szakma nekik is, meg ez a vállalkozás.
0: Lehetséges, hogy igen, valószínű.
1: Az a lényeg, hogy bejutottál, és mindez ingyenesen történt.
0: Igen, igen, igen, igen, igen.
1: Ez négy hétvége.
0: Igen, négy hétvége.
1: Azt már tudom, mert már annyi műsort levezettünk az EVI-ről, hogy tudom, hogy mind a négy hétvége különböző városokban zajlik, de igen, szeretném, hogyha te is mesélnél ezekről a hétvégékről, hogy pontosan ez az egész EVI hogy néz ki? Te hogy élted meg? Milyen programok voltak?
0: Fú, hát ami számomra a legjobb volt, azok a mentorbeszélgetések voltak, amikor nagy cégeknek a vezetőivel tudtunk beszélni a saját problémáinkról, és nekik erre mindegyik problémára általában volt egy válaszuk, hogy ők ezt hogy oldották meg. És ez volt, ami a legtöbbet segített. Meg elmondták, hogy mi begondolkozzunk, merre fele menjünk, és olyan vezetők voltak, akiknek nem 5 éves, 10 éves tapasztalatuk van, hanem 10-20 év, 30 év. És tudtak olyan mondani, hogy amit beépítettünk, és azóta működik.
1: Tehát voltak ilyen általános előadások is, és voltak személyre szabott beszélgetések is, mert ugye a mentorok külön foglalkoztak veletek.
0: Igen, minden hétvégén volt egy általános téma, marketing, pénzügyek, rendszerek, felépítés, és mindegyik hétvégének megvoltak a maga mentorai, akikhez lehet csatlakozni, akiket közelebb éreztünk magunkhoz, azt kiválaszthattuk.
1: Uh-huh.
0: Nagyjából ennyi.
1: És akkor így konkrétan a te vállalkozásodról így mit beszéltetek a mentorokkal, vagy milyen problémát mondtál el nekik, miben segítettek ott neked az EVI-n?
0: Hát így most a konkrétan...
1: Rendszertelenség, azt megemlítetted nekik?
0: Igen, mondták, hogy vagy az volt az egyik, hogy vezessünk be rendszereket, mármint olyan rendszereket, mint a mini CRM, ahol tudjuk vezetni az ügyfeleinket, hogy azoknak mindent kiküldtünk, minden számlát, vagy tervet, vagy... Na, effektív az volt, hogy ne feledkezzünk meg semmiről, és ezt jegyezzük le. Vagy Excelbe, vagy ebbe a mini CRM-be, vagy hasonló alkalmazásba, de ne hagyjuk ki, ne hagyjuk azt, hogy fejben gondolkozzunk, mert olyankor csak elmarad valami, csak elfelejtünk dolgokat.
1: Persze, emellett meg gondolom, hogy sorolhatnád estig, hogy mennyi mindent elmondtak, meg megtanítottak, meg mutattak. Igen. Így hogy éreztétek magatokat? Ugye többen voltatok, több fiatal vállalkozó, hogy zajlottak ezek a hétvégek?

0: tudunk egymásra számítani.
1: Meg a mentorokkal is úgy hallom, hogy bármikor lehet segítséget kérni, ugye?
0: Igen, igen.
1: Az előadóktól.
0: Igen, meglepő volt az, hogy nagy vállalatoknak a vezetői jöttek, és ők mondták, hogy na gyere, írj le a számomat, ha arra felé van dolgod, akkor gyere be, beszélgessünk.
1: De jó, ez nagyon jó. Ez amúgy egy jó motiváció a fiatal vállalkozóknak. Van, aki mindig ott van, akire számíthatsz. Ahogy elvégezted az EVIT, akkor hát leginkább saját magadra számíthattál, de miben változtattál akkor az EVI után, úgy azóta hogyan működött a cég? Mi volt a fordulópont?
0: Hát ahogy kezdtük ezeket a rendszereket bevezetni, már kezdett elfogyni ez a tűzoltás. Most hogy mondjam, havi rendszerességgel megvan az a forgalmunk, ami már nem zavarja a céget, hanem pörög, ahogy kell, megvannak a kliensek, a munkák, nincsenek pénzügyi nehézségeink, hasonló.
1: Csupa-csupa jó dolgokat mond, ezt mondja, hogy a probléma nem is lenne a vállalkozásban.
0: Van, mindig van probléma, csak nem mindegy, hogy milyenek azok a problémák. Nem mindegy, hogy sok kis apró probléma miatt kell aggódj, vagy van egy nagyobb, amire tudsz koncentrálni.
1: Akkor kijelenthetjük, hogy az elmúlt 2 év könnyebb, mint az EVI előtt.
0: Ja, sokkal.
1: Milyen munkákat vállaltok el a leggyakrabban? Akkor lássuk, beszéljünk egy picit a munkáitokról.
0: Leggyakrabban a kivitelezés és a fenntartás. Ez ami viszi. Most lassan egy éve nekifogtunk egy olyan szegmensnek is, amiben még nem voltunk, ez a térkő, vagy homlokzat, vagy tető, vagy napelem tisztítás, magas nyomású vízsugára. Na, erre is látunk keresletet, erre is van egy pár munkánk, és most már van egy jó pár referenciánk, na de még mindig nekünk a fővonal az a tájépítészet, kivitelezés, fenntartás.
1: Na mesélj nekünk erről a tájépítészetről, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok én is, szerintem a rádióhallgatók is, hogy mit kell erről tudni, hogyha felkeres egy kliens ezzel kapcsolatban, akkor ez így hogy zajlik át hozzáig, úgy dióhéjban tényleg?
0: Hát a legelső az a helyszíni terepszembe. Ez ami a legfontosabb, mert úgy nem tudsz valaminek nekifogni, mert sokan úgy vannak, hogy felhívják őket, és mondják, hogy van egy főnyírás, vagy nem tudom, van egy tervezés, és arra mondnak egy nézetméter árat. Mi nem ebbe a formába dolgozunk, mi szeretnék látni, hogy milyen munka, hogy milyen nehézségű. Kimegyünk, leegyeztessük, utána mérünk. Ez amit a leggyorsabban tudunk csinálni, szerintem itt a környéken vannak nagyon pontos és nagyon gyors gépeink, amikkel fel tudjuk mérni a területet, majd 72 órán belül tudunk árajánlatot adni nagyjából bármire. Ha a kliens elfogadja, akkor még egy egyeztetés, és utána fogunk neki vagy tervezésnek, vagy a kivitelezésnek.
1: És inkább mit szoktak terveztetni?
0: Hát, terveztünk már. Mit is? Az általános azok a házkertek, de terveztünk már a patkóba kiállítást, a rendezvényteremnek, az arra rendezvényteremnek a külső rendezését. Mi terveztük, mi kiviteleztük, és most már azt hiszem 4 éve vagy 5 éve mi is rendezzük. De inkább azok a házkertek, amik...
1: Hát igen, az udvarok, a kertek. Igen. Akkor megtervezitek, és úgymond utána ti is tartjátok rendben, hogyha kell.
0: Igen. Igen.
1: Ez így jó, mert a saját kezetekben marad, úgymond.
0: Hát igen, sokszor ez volt, amivel mi nyertünk munkát, hogy nem csak kiviteleztük, hanem utána vállaltuk a fenntartást is. Sok kliensnek ez volt a vágya, hogy aki kivitelezte, azt tartsa is rendbe, és ez működik azóta is.
1: Említettél ugye udvarhelyi helyszíneket, akkor inkább Székelyudvarhelyet, udvarhelyszéket feditek le, vagy beszélhetünk arról, hogy Hargita megyét, vagy akár más megyét is?
0: Hát legfőképpen Hargita megyét eddig, de most már átköltöztünk Brassó megyébe is. Ott Brassó megyébe Brassó környéke, 4 faluba lesz a telephelyünk, az új telephelyünk, és

0: még átlép Kovászna megyébe is. Inkább a Kovászna megye az már inkább ez a térkőtisztítás, mm. napelemtisztítás része. De mondom, a Brassó lesz a második hadiszállásunk.
1: De jó, de gondolom a kliensek azért részleteket tudnak olvasni és megtalálni a közösségi média felületein.
0: Igen.
1: Esetleg, hogyha elmondanád, hogy hol találnak meg benneteket?
0: Van egy weboldalunk, www.traza.ro, vagy Facebookon ugyancsak így, hogy Traza Service, Instagramon úgy szintén, és TikTokon is jelen vagyunk egy pár videóval most már.
1: Hát most már mindenhol jelen igen. kell lenni.
0: Igen, ott bemutattunk egy pár munkálatot, térkőtisztításról, a gépi munkánkról. Na még azt jól rólunk tudni, hogy saját gépekkel dolgozunk, nem bérelünk, saját minikotró, autó, minden saját. Nem kell átfussunk a szomszédba, hogy elkérjünk kölcsön valamit, mert minden a sajátunk.
1: Ez jó egyébként. Maga a marketingről is tanultatok az Erdélyi Vállalkozói Iskolában? Hogy hogyan kell jól eladni magad, hogyan kell a közösségi média oldalain tolni a reklámot.
0: Igen, tanultunk, és próbáljuk is, csak egyre, vagy hogy mondjam, nem, hogy egyre nehezebb, hanem nehezebb arra is időt szakítani, hogy még délután vagy este még azzal is foglalkozunk, de most már kezdünk arra fele hajlani, hogy külsősöket bevonjunk.
1: Marketing. Aki csak ezzel foglalkozik, igen, így van. Igen. Igen. Ez jó ötlet egyébként.
0: Igen, most fejlesztjük az új weboldalunkat, ami szerintem egy olyan 2 héten belül kész lesz. Ott lehet becslést is kérni a munkálatokra. Lesz egy kis számológép, ami kiszámolja, hogy körülbelül mire számíthat a kliens. Úgy öntözőrendszer terén, mint tervezés, vagy térkőtisztítás esetén van egy hozzávetőleges ár, az beüt is, és akkor látja, hogy belefér, vagy sem a költségvetésbe.
1: Akkor ti is fejlődtök, azért újítotok folyamatosan
0: igen,
1: mindent.
0: Igen, muszáj egy kicsit. Igen, mert volt egy weboldalunk, csak annyira nem tetszett, és akkor így elkezdtük az újat fejleszteni.
1: Szeretem, mert bármelyik diákot, idézőjeles ugye diákot megkérdezem, aki elvégezte az EVIT, hogy na és akkor változott valamit a vállalkozásod, vagy változtattál valamit, mindenki határozottan azt mondja, hogy igen, persze, hogy ne, ja igen, nagyon sokat. Úgyhogy ha ilyen nagyon sokat segít az Erdélyi Vállalkozó Iskola nektek, segített, akkor mivel motiválnád a fiatal vállalkozókat, akik még gondolkodnak abban, hogy hogyan tovább, hogy alakítsák ki a mindennapjaikat, hogyan vezessék ezt a céget, és miért iratkozzanak be az EVI-be?
0: Hát ez nem is kérdés, hogy beiratkozzanak, vagy sem, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor meg kell ragadni, és be kell iratkozni, mert egy csomó olyan tapasztalott helybe, amit évek során tanulna meg a saját maguk árán. Úgyhogy azt ajánlom, hogy ha van ilyen lehetőség, iratkozzon be. Azt a 4 hétvégét
1: fel lehet áldozni.
0: Nem is, hogy feláldozni, azt nem fogja elfelejteni, mert annyira jó volt tényleg, hogy annyi jó embert megismertél, érdekes embert, hogy abszolút megéri azt a 4 hétvégét. Nem, hogy mondjam, van tanulás része is, de az esti programok, azok a beszélgetések, azok felejthetetlenek, úgyhogy én abszolút azt mondom, hogy megéri, és meg kell csinálni. Főleg így, hogy magyarul van.
1: Na ez a másik?
0: Igen, magyarul van, magyarok a mentorok, a legtöbb magyar mentorok, akik Romániában tevékenykednek. Ez, ez az egyik legfontosabb, szerintem.
1: És akkor van még egy EVI plusz is, amit el lehet majd végezni esetleg az EVI után.
0: Igen, nekünk is az a következő lépés, hogy a következő EVI pluszba is jelentkezünk, vagy jelentkezek, mert azt is szeretné végigcsinálni most már.
1: Szuper, hát akkor a motiváció az megvan, siker az van, sikerélmény is van, úgyhogy jó, hogy elvégeztette is az Erdélyi Vállalkozói Iskolát. Vincel és Zsolt, mi kitartást kívánunk, és sok sikert a továbbiakban is.
0: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést, és szerintem ti is úgy vagytok, mint a következő felvételnek a címe, hogy tájról tájra, Magna Cum Laude-tól, ti is tájról tájra azért költöztök és dolgoztok. További szép napot kívánunk!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: a szív.
1: Sok mindenért szokott dobbanni a szívünk, például azért is dobbanhat, hogy jó idő van, napsütés van, és itt van május közepe, valamint készülünk testileg, lelkileg a nyárra is. Jelenleg 15 Celsius fokot mutatnak a hőmérők Székelyudvarhelyen csütörtök délután. 7 perc múlva 16 órát mutat az óra, és 16 fokot is elérheti talán a hőmérő higanyszála a következő percekben. Éjszakára aztán visszakúszik 6 fokra, és akkor nézzük a hétvégét. Hát holnap 20 fok lesz, kérem szépen, napközben ragyogó napsütés, és 20 Celsius fok, éjszakára ismét lehűl a levegő 4 fokra. Ami pedig a szombat-vasárnapunkat illeti, hát változékony időt jeleznek a meteorológusok. Lesz eső is, lesz napsütés is, lesz egy pici vihar is esetleg, de szerencsére hideg az nem lesz, mert hogy 22 fok szombaton, 16 fok vasárnap, az új napközben teljesen rendben van, éjszakára is pedig 8-9-10 fok lesz itt a térségben. Jövő héten pedig, hát rossz hírt kell mondjak, hétfőn, kedden és szerdán is esik az eső, sőt, ha tovább viszem, akkor a következő 10 napban minden egyes nap esik az eső, de szerencsére úgy jelzi az időjárás, hogy eső és napsütés, úgyhogy akkor reméljük, hogy nagyobb részben lesz napsütés és kisebb mennyiségű csapadék. Na, esetleg úgy még belefér naponta egy-egy 15 percet, de az, hogy 10 napig essen az eső, azt abszolút nem szeretnénk, és reméljük, hogy nem is lesz így. Ami lesz, az a Capital Cities felvétele pedig érkezik, Bryan Adams dalát is meg fogjuk hallgatni, még a 16 órás hírek előtt. Mindenkinek kitartást és jó munkakedvet!

Kedden avatják a holokauszt emlékművet, rekordot döntött az államadósság. Távozik I. és Robert az FK Csíkszeredától. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok!

0: Újabb rekordot döntött az államadósság. Február végén 1132 milliárd lejt tett ki Románia államadósága, közölte a pénzügyminisztérium. Ez 6 milliárd lejes növekedést jelent a januári 1126 milliárdhoz képest. Pénzügyi szakemberek becslései szerint az év végéig a mutató meg fogja közelíteni a 65%-ot az Európai Unió alapkövének számító Maastrichti szerződés értelmében, az eurózónához csatlakozott tagállamok adósságállománya nem haladhatja meg a GDP 60%-át. A Szent Ilona völgyében lesz a közösségi párbeszédtábor. A mai sajtótájékoztatón a szervező Változás Erdélyért Egyesület képviselői hangsúlyozták, hogy nem Tisza tábor lesz a július végén és augusztus elején lezajló rendezvénysorozat, hanem egy mindenki számára nyitott, közélettel, ifjúsággal, kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó esemény, amelyre meghívást kap az összes magyar és román politikai párt is. A Homorodfürdői közéleti és kulturális tábort július 28-a és augusztus 1-e között tartják. Emlékművet állítanak jövő kedden a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak. Az emlékművet Berze Imre szobrászművész készítette, és a református kollégium előtt fogják felállítani. Az avatót Elveszett ismerőseink címmel tartják május 19-én, kedden. A program 17 órakor kezdődik a székelyudvarhelyről elhurcolt áldozatok előtti tisztelgéssel a Mártonáron téren, majd 18 órától Beethoven szanáta estet tartanak a Városháza Szent István termében. Az idény végén távozik ki és Robert az FK Csíkszered a labdarúgó csapatától. A Nemzeti Sport információi szerint a felnőtt csapat teljes szakmai stábjának lejár júniusban a szerződése, és közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg őket, lezárva ezzel egy 3 éves ciklust. Ami az új vezetőedző személyét illeti, Szondi Zoltán klubelnök úgy nyilatkozott, hogy több szakember is szerepel a listájukon, de még senkivel sem egyeztek meg, mivel kivárják, hogy a jelenlegi stáb lezárja az idényt a szombati FC Botosány elleni találkozóval. Kanadával játszotta utolsó felkészülési mérkőzését a világbajnokságra készülő magyar jégkorong válogatott. A két csapat a rendes játékidő után egy 5 perces hosszabbítást és büntető párbajt is játszott. A ráadást Kanada nyerte meg emberelőnyből, a szétlövésben Magyarország bizonyult jobbnak. A válogatott számára ez volt a világbajnoki felkészülés 10. és egyben utolsó mérkőzése, a magyarok szombaton Finnország ellen kezdik a világbajnokságot. Változékony idő lesz délután is, főleg borult égboltot jeleznek már a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Akció.
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Kim Petras felvétele, imádom ezt a dalt, még mindig toplistás sláger. Fél öt lesz 3 perc múlva, és ismét közlekedési információ van az Orbán Balázs utca aszfaltozásával kapcsolatban. Ma egészen jól haladt a kivitelező, és így a munkálat holnap, május 15-én a jobboldali kimenősáv aszfaltozásával folytatódik. Ennek megfelelően pedig pénteken a következő korlátozások lesznek érvényben. Az Orbán Balázs és a Templom utca kereszteződése le lesz zárva, így a Széldomb városrész lakói számára a Szeptémia megnyitja a Lovarda területén átvezető magánutat. És tisztelettel kérik ott az autósokat, hogy ezen az útszakaszon csak is indokolt esetben és legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedjenek. Emellett az Orbán Balázs utca a Ferlengeltől le lesz zárva a városból kimenő forgalom számára, így a kamionos forgalom mindkét irányban a Tamási Áron utcán fog közlekedni. Édes jó Istenem, hát ott hogy fognak elférni az autók, azon gondolkodom. Annyira leszűkítették a Tamási Áron utcát, hogy a kamionok, ha ott kell, elmenjenek, sőt, még a parkoló autók is ott lesznek, és még a biciklisáv is jelen van. Hát nem tudom. Reméljük, hogy holnap nem kell ilyen balesetekről beszámoljak itt a közlekedési információban. Ezen kívül tisztelettel kérik a Tamási Áron utcában lakókat, hopp, na most következik az, hogy autóikkal parkoljanak be az udvarokra, ezzel segítve a holnapi forgalmat. Na így már más esetleg. Hogyha az autók beparkolnak az udvarokra, akkor valószínű, hogy el fognak férni a kamionok. Ez egy jó meglátás volt egyébként. Reméljük, hogy minden ott lakóhoz eljut ez az információ. A munkálatok reggel 7 órakor kezdődnek, így már a reggeli csúcs idején számítani kell a lezárásokra, úgyhogy aki Szejkefürdő felől érkezik be a városba, az ne felejtse el, hogy lehet, hogy 8 órára nem érnek be, hogyha nem indulnak el idejében, vagy kerüljenek Székely-Szent Tamás fele. És tisztelettel kérik a gépjárművezetőket, hogy a lezárt, frissen aszfaltozott felületekre ne hajtsanak rá. Na, köszönjük szépen a tájékoztatást, és én délutánra is jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Ez közelebb lakod, 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello, táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skipeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

Comme si, comme ça. Én szeretem nagyon a francia nyelvet és Franciaországot is, na meg a francia riviérára is készülök. Apropó nyár, hogyha ti is készültök nyaralni vagy tengerpartra, akkor vigyázzatok azért a bőrötökre. Új országos megelőző és figyelemfelkeltető kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében, és az idei motto: ne égesd magad egy trend kedvéért. Na erre kíváncsi vagyok erre a cikkre, gyorsan bele is nézek. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkező influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedés formákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőr egészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának a kockázatát is. Ezért viseli a Romániában a Román Bőrgyógyászati Társaság által szervezett Euro Melanoma 2026 kampánya következő üzenetet: ne égesd magad egy trend kedvéért, ne higgy el mindent, amit az interneten látsz, és ez nagyon-nagyon fontos mondat. A kampány elsősorban a fiatalokat és a tinédzsereket célozza meg, célja pedig az online térben terjedő egészségügyi dezinformáció visszaszorítása, a megelőzés népszerűsítése, valamint a bőrrák korai felismerésének az ösztönzése is. Az Euro Melanoma 2026 kampány keretében többek között közösségi médiás figyelemfelkeltő akciókat indítanak a fiatalok számára, oktatási anyagokat osztanak szét az iskolákban, interaktív workshopokat szerveznek, valamint ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatokat is tartanak Románia főbb egyetemi központjaiban. Nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és tényleg csak annyit tudok mondani mindenkinek, hogy ne égessétek le magatokat ezen a nyáron sem, ebben a szezonban sem. Nagyon vigyázzatok a bőrötökre, és hogyha tehetitek, akkor viseljetek kenyetek magatokra egy jó minőségű, nagy faktoros naptejet is, amely igenis megvéd a fránya napozástól és az UV-sugárzástól, mert rengeteg panasz van a melanómára, és nem éri meg szerintem az egész, hogy lebarnuljunk. Inkább maradjunk fehérek, de egészségesek. És inkább maradjunk páratlan párosok, és boldogan!

Offenbach felvétele 3:45 után vagyunk, másfél perccel hamarosan érkeznek a reklámok, és 17 órakor pedig Katona Zoli híreit is meghallgatjuk együtt. Mára pedig ennyi volt a Sztár délután, továbbra is napos, szép csütörtöki órákat kívánok mindenkinek. Legközelebb holnap találkozunk, még pénteken egy utolsó Sztár délután ezen a héten, és aztán ismét itt van a hétvége. Hát tényleg nagyon gyorsan eltelt, most kezdtük a hetet, és már újra péntek van. Vigyázzatok magatokra, kitartást, jó munkakedvet, jó utakat délutánra. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok, holnap találkozunk!

0: like music?
1: Sztár reklám.
2: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Nyomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok.

0: És ez még nem minden. Az eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 604.

Kedden avatják a holokauszt emlékművet, rekordot döntött az államadósság. Távozik I. és Robert az FK Csíkszeredától. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Újabb rekordot döntött az államadósság február végén, 1132 milliárd lejt tett ki Románia államadósága, közölte a pénzügyminisztérium. Ez 6 milliárd lejes növekedést jelent a januári 1126 milliárdhoz képest. Pénzügyi szakemberek beslései szerint az év végéig a mutató meg fogja közelíteni a 65%-ot, az Európai Unió alapkövének számító Maastrichti szerződés értelmében az eurózónához csatlakozott tagállamok adósságállománya nem haladhatja meg a GDP 60%-át. A Szent Ilona völgyében lesz a közösségi párbeszédtábor. A mai sajtótájékoztatón a szervező Változás Erdélyért Egyesület képviselői hangsúlyozták, hogy nem Tisza tábor lesz a július végén és augusztus elején lezajló rendezvénysorozat, hanem egy mindenki számára nyitott, közélettel, ifjúsággal, kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó esemény, amelyre meghívást kap az összes magyar és

0: román politikai párt is. A Homorodfürdői közéleti és kulturális tábort július 28-a és augusztus 1-e között tartják. Emlékművet állítanak jövő kedden a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak. Az emlékművet Berze Imre szobrászművész készítette, és a református kollégium előtt fogják felállítani. Az avatót Elveszett ismerőseink címmel tartják május 19-én, kedden. A program 17 órakor kezdődik a székelyudvarhelyről elhurcolt áldozatok előtti tisztelgéssel a Mártonáron téren, majd 18 órától Beethoven szanáta estet tartanak a Városháza Szent István termében. Az idény végén távozik Iyés Róbert az FK Csíkszereda labdarúgó csapatától. A Nemzeti Sport információi szerint a felnőtt csapat teljes szakmai stábjának lejár júniusban a szerződése, és közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg őket, lezárva ezzel egy 3 éves ciklust. Ami az új vezetőedző személyét illeti, Szondi Zoltán klubelnök úgy nyilatkozott, hogy több szakember is szerepel a listájukon, de még senkivel sem egyeztek meg, mivel kivárják, hogy a jelenlegi stáb lezárja az idényt a szombati FC Botosány elleni találkozóval. Kanadával játszotta utolsó felkészülési mérkőzését a világbajnokságra készülő magyar jégkorong válogatott. A két csapat a rendes játékidő után egy 5 perces hosszabbítást és büntető párbajt is játszott. A ráadást Kanada nyerte meg emberelőnyből, a szétlövésben Magyarország bizonyult jobbnak. A válogatott számára ez volt a világbajnoki felkészülés 10. és egyben utolsó mérkőzése, a magyarok szombaton Finnország ellen kezdik a világbajnokságot. Változékony idő lesz délután is, főleg borult égboltot jeleznek már a meteorológusok, a legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 15 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Sztár reklám.
1: A Delcamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál

0: Idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
5: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Music. Star reklám.
1: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm,

0: Kattanj rá a kajára!
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet, online a mikrokreditlám.ro címen.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parálsz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Reklámot hallotta.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál

0: Idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre?

0: Testben és lélekben, a Fitfél edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfél, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music. Sztár reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gép kezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások

0: utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor,

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Star Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!
8: Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
7: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
6: Mikrokreditlám.ro.
1: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel,

0: erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music. Star reklám.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marosport nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Történt a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvényt!

0: élményeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music. Sztárreklám.
1: Szarvasétterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745

0: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal? Ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperul érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődjön 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
0: Reklámot hallottak!
4: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

mert visszavárnak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem érlek, ha ketté osztod életem.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Én megültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunkra, vésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma haza

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Riba csak színészet, az élet a diét. Minek őre

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

levegőben. Lassú lángok a kandallóban. Jól lakott dögök a medvebőrön. Mit bámulsz? Mondja Ofélia, majd kilép a tűzből és Júlia ágyába siet. Mialatt Romeo Otellót kerülgeti. Még a vízbanyák is elpirulnak. A pimasz Shakespeare hogy vigyorog? A bomlott agyú Grimm testvérek gyermekeket kínoznak. Csipke Rózsika önmagával játszik, és az arcán van Andersen hófehérkét öleli. A színész király és a költő műsort adnak a vasúttársaságok javára. A 80 éves primadonna nemzeti színű melltartóját kisorsolják a nyugdíjas katonák klubjába. Marilyn Monroe mosolyog. Már túl van az egészen. Ismeri a dolgot James Dean-nel együtt. Szegény Ginsberg üvöltve keresi Kerouacot a tömegben. Az ezredes álmában kiad egy parancsot. Mindenki egyen egy narancsot.

a nők inkább banánt kérnek, a fáradt hősük már henyélnek. A magas külföldi vendég történelem könyvet olvas, és halálra röhögi magát. A szolgák lopnak és lopakodnak. Ó, mennyi nihilista, nacionalista, alkoholista, feketelista, futballista, exhibicionista, specialista, fasiszta, statiszta, masinista, soviniszta, orgonista, alpinista, kálvinista. A táborban mindenki alszik.

Égbe hagytad a folyosón a villany.

szélére beszennyezi a hajnalt. Minden születés véres. A nap kései szabdalják a csavarunk köpenyét. Széttépik a nehéz álmot. Ébredező részegek. Az első morgások. A düh. Befögés. Hányás. Örülék. A lejárt gramofon sisterekbe ismétli egy régi induló utolsó hangjait. Nincs többé álom. Egy szem, egy arc. Ó, a kép mennyire pontos. Az öreg bos, hogy pirulna, ha látná a vén kopós. A padláson véget ért az öngyilkosok bálja. Mindenki a pincébe igyekszik, ahol a paraziták parádéján a patkánya prímás. Íme az utolsó kínrím. Ez egy nedves kor. Nappal vér folyik, éjjel bor. A kis balerino vezeti póni lovát. Hamupipőke, te sosem alszol? Kérdezi a bohóc. Vigyél el innen, barátom. Nem lehet, itt kell örökre maradnom. Mozdulatai kecsesek, ám a látvány szomorú. Talán csak a bolond mulatságos, ahogy integet, hogy majd ír, igen, és nem felejt el semmit. Szeretlek. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége.